0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Radio.hu. Ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! 9 is a classic.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió, zenében a legjobb!

0: Yeah.
1: You know what?

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, szép szerdát mondhatnám így is. Kellemes is muzsikák mellett remélem velem tartotok az elkövetkező 4 órában. A első kettőben vakaríten igyekszek mindenkit ébren tartani és segíteni a munkaidő eltelésében. Aztán a következő kettőben pedig majd a kérdéseitekkel, kívánságaitokkal remélem, hogy találkozok, úgyhogy majd a szuperkeli. Nyitásképpen Volkot és szerelem miért most a mixért ajánlátok. Jó

hétköznapi példákra alapuló vicceskék poénkodásról, közéleti mókaságot kellene így fogalmaznom. Rossz a kocsim fékje, javítsa meg! Rendben, hétvégére meg lesz. Hamarabb nem lehetne, nem? Nagyon sürgős lenne. Ha ennyire siet, minek akkor a fék, ugye? Nagyon jó kérdés. De mit nem szabad mondani a rendőrnek, ha megállít az úton? Ne haragudjon, nem érem a jogosítványomat, fogja már meg a sörömet egy pillanatra. Igen, az elég nehéz. Lehet mondjuk alkoholmentes sör. Mondjuk az sem biztos, hogy nagyon jó dolog ez a kis Ádám története, ugye, hogy behajol. Tizedetesek ülnek benne az autóban, látod, hogy rendőrautó jött, és akkor bekopogsz, lehúzzák az ablakot, annyit mondasz, hogy jogosítványt forga, amit kérek. Azért azt ne próbáld ki, csak hogyha nagyon külön keményen tudod ezt a dolgot kezelni. De a rendőr megbízatást kap, nézze meg, jó lesz az alakot ezen a fényképen, és kövesse mindenhova, akár az árnyék. Mi a rendőr? Mit csináljak, ha nem sütanak? Aludjál!

Válaszolok 0-70-45-95-95-ös. Mobiltelefon szám 0-32-19-48-07. Ez az enyém egyébként. Na, Nabi Morgással kapcsolatosan érdekes gondolatokat ébreszt bennem, és én is gyakran megkaptam ezt. Olyan, hogy egy ember a másik szerint túl sokat beszél, és közöl, és a másiknak ez boldogtól nem érzi komfortosnak magát ebben. Vagy azért, mert nem tud rá figyelni, vagy azért, mert őt az nem érdekli. Hogy ez a másikra egyébként mennyire degradáló tud lenni, ez pontosan azért fontos, mert nagyon kevés ember van az, aki mondjuk így a kora gyerekkora óta ismeri a másokat, mondjuk akár később felnőtt vagy öregkoráig. Úgy állítanak föl véleményt, hogy közelében nincsen annak a tudásnak, ami esetlegesen ezt a dolgot indokolná. Hiszen nagyon sok ember is közöttük én is, ahol meg egyébként ezt a dolgot, hogy nagyon szívesen kommunikálok emberekkel egyébként. Csak rádió műsorban, a valós életben is nagyon szívesen beszélgetek emberek, hiszen érdekelnek az emberek, az emberi sorsok, az embereknek a különböző. Hát mondjuk úgy, hogy megfigyelni szeretem őket, az állatokkal is így van, csak akik ritkán beszélgetnek velünk azon a nyelven, amin mi értünk. És igen, boldogan érdekelnek az embereknek a dolgok, és én nagyon örülök, hogyha valaki ma ténylegesen is bőszókincsel rendelkezik és úgy kommunikál. Tehát nem az, aki ugyanazt a kettő szót tudja ismételni állandóan. Ugye a Dobzsa Lászlóról mondták, ugye, hogy jó van. Nagyon sok ember azért beszél, mert intelligenciájának a belejárója a közlés, és ezzel nem rosszat akar, hanem tulajdonképpen csak közölni információt. Tehát, hogy ne bántsátok azt az embert. Hát, ha mindenki csendes és néma lenne, akkor ez a világ nagyjából meg sem született volna, legalábbis az evolúció alapján, hiszen tulajdonképpen azért sikerült túlélni az evolúció szalán, mert az ős emberek, az előemberek, a Roma Pithecus tudott egymással kommunikálni. Ugye először csak nonverbálisan, aztán pedig ugye verbálisan. Úgyhogy nincsen az a semmi baj, hogyha van olyan hallgató, aki úgy érzi, hogy azért bántják. Szerintük túl sokat beszél, ne foglalkozzon vele, nyugodtan beszéljen mindenki annyit, amennyit szeretne, akkor lesz szép ez a világ. Köszönöm!

Mondóban lesz a jó kis túlcsúba, Navdán Mihalovics vagyok, vannak is kép, szép napot kívánok. Egy Csicsa István úrnak így jó reggelt, annyira nekem, hogy szép reggel itt neked, kedves Boriska, innen Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből az is a család jelen van, és örül neked, hogy vagy. Köszönjük szépen is, hogy vagytok, remélem a lakodalom fantasztikusan jó sikerült, és kipihentétek nagyjából a fáradalmait is, annak is vannak. Én viszont megyünk egy kicsit Portugália felé, én is szemben, ezek a beszámom úgy.

Celestométnek, és kellemes szép napot kíván a Kárpitos műhelyből bejelentkezve az év utolsó autós rendezvény, hát azt mondja számunkra, hát azt hiszem, hogy ez elég élmény lehet az év végén, rengeteg fantasztikus motort is látok itt, autókat is, persze mindig műsor után szoktam megnézni, fantasztikus, gyönyörű szépek, úgyhogy mindig a sárga irítség lesz kedv bennem, remélem egyszer nekem is tesz ilyen lehetőséget megnézni. Na, örülök, hogy itt vagyunk, kedves Tamás úr, és Adél érkezik itt a Rolling in the Deep-el, és mindjárt elmondom, milyen helyzet az jó kis.

2019. Szerdusz fokot mérünk, fantasztikusan nagyon jó az idő, frontrendesen ráadásul, úgyhogy maradhat a réteges öltözet, de azért gondolkodjunk arra, hogy igazából inkább késő nyárjának mondható. Napközben többfelé élénk lesz ugyan a keleti délkeleti szél, de szerdán száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben, 26 fok lesz majd a maximum nagyjából. A távolabbi kilátások nagyjából a jövő hét közepéig jó lesz az időjárás, mindenféleképpen, vagy legalábbis az átlagnál jobb időre számítható, kedves hallgatók. Vénasszonyok, nyara kellemes délutánokkal. Tütörtökön majd észak felől ugyan jelentkezhetnek vastagabb fátyolfelők az égen, melyek születik a napfény, de csapadék ezen a napon nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, délután már 22-27 fokot mérhetünk majd. Pénteken a napsütésre lesz a főszerep, csak a nyugati tájak fölött lehetnek vastagabb fátyolfelők. Általában gyenge mérséket hoz a légmozgás, csupán az Alpokalján fordulhat elő egy-egy élénk délies széllökés. Kodereggel 0-11, ma közben 23-27 fokot méretünk. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felől lesz ismét felettünk az égen. A hajnali minimumok az előző naphoz hasonlóan alakulnak, így ötel ismét 23-27 fokot nézhetünk. Azt hiszem, hogy az októberre fantasztikus időjárási kezdés. Úgyhogy orvos meteorológusok is jelzik, hogy nem is lesz fölöttünk időjárási front, a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödtek a kopásos jellegű üzleti problémák, de jó, és a görcsös panaszok, bizony. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingelékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk majd. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, szerdán mindenhol száraz utakra számíthatunk, a közlekedők csapadékat mindenféleképpen nem kell, hogy várjanak. A keleti-délkeleti szelet többfelé kísérletig élénk észak nyugaton néhol erős lökések, ez ugye csökkentett a járművek úgymond menet stabilitását. Magasak a gombák koncentráció a levegőben, és közepes a pallagfű, a livatófélék, pázsitfélék is lehelyen vannak a levegőben. Tessék ellenük védekezni, szerdán a balcsini zavartalan napos lesz az idő, délután 23-25 fokos méretünk, a vízhőmérséklet 17-es Celsius fokos mindösszesen, nagyjából erre lehet várni, számítani. Nem csak arra mondok, bőven közlekedési infókat is majd.

10 óra 44-es Pisit, és szerint dolgoztak az M0-as autón a déli szektorban, nem tudom, miért múlt időben így, szerintem azt még mindig zajlik. Az M1-es autópálya fele halásztességében, tehát történik még munkavégzés. A 15-ös kilométernél ugye megszűnt a sávzárás, a 6 kilométeres a torlódás, tehát akkor tényleg csak múlt időben nem dolgoznak, de nagy a torlódás. Az M5-ös autópálya összefelé vezető oldalán szintén dolgoznak, Inárcsi és a Lajos Pizsa térségében is 1-2 kilométeren lassulás, torlódás tapasztalható, aki teheti, ezt az útvonalat kerülje el az 5-ös főúton. Szokatosan torlódik a forgalom a külső sávon, az M1-es autópályán az 56-as jelű, Tatabány és a 22-es jelű Herceg-Kalom csomópontok között, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométer között, akik aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom és a torlódás továbbra is már 3 kilométeres. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Sócnál több szakaszon dolgoznak az útépítők, a félútpályát tezárták napközben, ott is a torlódások állandósulnak. Kecskemét határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmú csomópontot építenek. M70-es autóton két új terelést építettek ki, a burkolati hibák vizsgálata az M6-es autópálya felé végig tartani fog. 5-ös és 6-os kilométer között, jelenleg a 15-ös 16-os kilométer között a külső és leálló sávban lezárták váratlan holnap délutánig. Az M7-es autópályán Budapest felé a 195-ös kilométernél TSM karbantartást miatt lezártak a külső sávot, váratlan holnap délutánig. Ezekre is figyeljetek, mint hogy magatokra, Boriszkára, Szépányokra, Kerekvilágra, Kockasajtra, mindenkinek a közlekedésben, tudjátok a szlogent, hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, és talán valami nagyszerű ebédre is. What a feeling szólt, Alex Gaudino felvétele, itt pedig Alex Warren érkezik, egy másik Alex, ez pedig a Fever Dream című dal, hangsúlyan a mixben.

szinte fejből lehetett tudni. Mikor belépjük, ugyan a 14 márka, mint az előző helyen, volt az nagyon nagy divat, úgyhogy maradtunk a San Miguelnél, a jégy az úriember. Viszonylag tágas belső tér, sok asztal, a sörkedben is tévé, kertégétek, billiárd asztal. Épp azért napot böngésztem, amikor csörgött a telefon, hogy Bud Spencer mondta, a kaja elnapolva. Hát igen, de azért a ső legalább megvan. Tényleg kastélynak néz ki, nagyon gyönyörű, impozáns, és a belső tér is illeszkedik hozzá, igazi rusztikus. Úgyhogy arra jártok az Egyesült Királyságban, Hasztélóban, Chandlersfordban, látogassátok meg a Monksbrookot, és fogyasszatok ma is felelősséggel. Mindjárt jön a Borisko, természetesen addig még zenélünk egy All By Myself, Fedele Zalant, csak itt a Super DJ-ben állok zenélektek.

kérem szépen, szeptember 30-a kosokkal az élem. Kedves kos, nem kell minden gondolatot azonnal megosztani, még akkor sem, ha valaki kíváncsi a fagad. Pénzügyi vagy bizalmas ügyekben is érdemes körültekintetnek lenned, csak annak, hogy hozzáférést az információkhoz, akiben valóban megbízol. Bikák, egy fontos kapcsolat került ma figyelmet középpontjába. Nem biztos, hogy azonnal választ kell adnod minden kérdésre. Ha új ismeretség bontakozik ki, engedd, hogy lassan rétegről rétegre ismerjétek meg egymást. Ikileg, a hétköznapi ügyekben is sokat számíthat ma a diszkréció, a kommunikációt határozottabb és mélyebb lehet a megszokott, mert ezért egyetlen mondatoddal is nagyobb hatást fogsz akarolni másokra, digitális ügyeidet is érdemes átnézni. Rákok, ma könnyen kialakulott körülötted egy kis titokzatosság, ami kifejezetten vonzó lett mások rá számára. A szerelemben most izgalmasabb lehet a lassú közeledés, régi érzések, egy korábbi kapcsolat emléke is előkerülhetnek. Oroszlán, családi vagy otthoni ügyekben kerülhet elő olyan téma, amelyről eddig keveset beszéltetek, a bizalom könnyebben épül, ha hagysz időt a másiknak is. Szűz, szavaid ma jobban erősebben hatatnak, mint gondolnád, egy jól időzített kérdés többet érhet magyarázat, mert előbb győződj meg róla, hogy valóban igaz, amit hallottál. Mérlegek! Pénzügyi kérdésekben és személyes értékeidben kapcsolatos most komolyabbá válhat a gondolkodásod. Egy beszélgetés során az is kikerülhet, hogy valaki többet szeretné tudni rólad, mint amennyit egyelőre megosztanás. Skorpió! A mai nap különösen erős kommunikációs időszak kezdetét hozhatja elő. Érdemes tudatosabban bánod azzal, hogy mit osztasz meg magadról online. Nyilasok! Ma jobban esett visszavonulni az ajtón, átgondolni, mi az, amit valóban szeretnél megosztani másokkal, nem kötelező válaszolnod. Bakmin Boriszka, baráti körödben vagy egy közösségben ma pontosabban válhat, hogy kiben bízhatsz igazán. Online közösségi felületeiden is érdemes átnézni a láthatóság és adatvédelmi beállítóságokat. Érdekel. Vízöntő, munkai kommunikációban most minden kimondott szó számíthat, különösen akkor, ha nincs minden részlet a kezedben, bizalmas dokumentumokat, jelszavakat ne adj meg semmiképpen. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, ez a könnyen dolgok mélyére látása kapcsolatos utazás. A tanulással, a hivatalos ügyekkel kapcsolatos adatokat is kezel körültekintően, vigyázz ezekkel az infókkal. És mindenkinek csak a jó fog teljesülni, Tlibiber pedig tényleg csak óvatosan, déltől kívánság műsorítok a Kings of Queen, Abba Max zenél nektek.

Kérdez szépen, egy kutya betörőt úgy köszöntötte, mintha a saját gardja lenne. Ilyen az érdekes, hiszen külföld utazott San Diego otthonával egy fiatal pár, akik a lakásukban elhelyezett kameráin és azokhoz kapcsolt applikáció keresztül nézte élőben, hogyan tör be otthonukba egy férfi. A betalokodó először átugrott a kerítés, majd egy létert cipelt a résnyel nyitott emeleti ablakhoz, amelyen keresztül végül bemászott a házba. Az igazi meglepetés azonban csak az követően várt a kutya tulajdonosra. A férfi ugyanis nem vad kutatásba kezdett az értékek után, hanem levette a pólóját, kiszolgálta magát a hűtőben egy joghurttal, falatodás közben pedig egyszerűen lefeküdt a nappali közepén a földre. Ha pedig mindez még nem lett volna elég, a család kutyája olyat, hogy minimum megugatta volna, de hát megkergette volna lelkes parcsolvállással, cipelte a betörő szájában a játékát, hátra bele is foglalkozik egy kicsit. A tulajdonosok értesítették a rendőrséget, akik kimentek a házhoz, be is jutottak, de a kutya bennük is elsősorban leültséges játszóba, és hát a kutya valószínűleg nem volt arra tanítva, hogy rosszatlásson az emberekbe, persze nem, például azért mondjuk elgondolkodható, hogy a betörő hogy tudott így bejutni, és mitől lett ennyire pofátlan, nem? Kemény!

Elnézést kérek egy picit, hogy egy ilyen anomália, nem tudom mi történt, de eltűnt minden, és nem is tudtam kikapcsolni. De szépen, hogy kívánok minden most érkezőnek, most már veletek vagyok, remélem minden rendben van.

Szóval azt látom, hogy nálam semmilyenféle hibát nem jelöl. Úgyhogy nem tudom, milyen lehetett, de elhallgatott a rádióit egy ideig, és nem szólt kifelé. Nem tudom, mit történted. Én nálam nem jelez hibát. De köszönöm szépen, hogy jeleztétek. Remélem, hogy nincs nagy gond.

0: pontosan dél van.
1: Csak zene. Felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Úgyhogy a papacito, megnyitom a sort, itt a kérés, a legelső kérés, és kívánság, innentől kezdve tényleg akkor szuper DJ kívánság műsor, mindenkinek remélem, hogy benne tartatok, és bízok benne mindenkinek. Jönnek a kérések, kívánság, napogatok vissza magatokat, kérjetek kívánságot.

meg lesz Tamirának is a kérése. Jó kis bedben notogót lehetnék, egyetlenül szeretnék kéne ezen Noah-jól. Lehetne esetleg a Donomár megoldását, persze természetesen Pipi-Prego Enter, remélem jól ejtem a dalt. Már is kérés kívánságra, és köszönöm szépen, kedves Szabina, hogy kértél, mi a dal?

És kívánság Adi szeretné Anicának, albetűs az albetűsnek mondhatnám. Így is jön a Gózlaming Novamaxot, halljátok itt a Super DJ Rádióban, én pedig már is küldöm a felvételt, csak itt a Super DJ Rádióban.

0: nézem, hogy világon el szól a felvétel, és a Istvánó nagyszerű kérésére Kovaszki, és persze meg a Vega zenekar. Egészen most, hogy Kovaszki meg a Vega énekel nektek erről a dallal kapcsolatosan. Egy jó kis dalt az új párnak a boldogságokra, és kérjük a jó Istent, hogy örömből, boldogságból soha ki ne fogjanak, ha lehet ezzel a dallal, ezt rejtjük ezt megspékelni.
1: Tudom, hogy csak erősnek akar.
0: Tényleg sok boldogságot az ifjú párnak természetesen szól a felvétel, Kovaszki meg a Vega, és persze a dal, ez az egy világon át.

Hát egy világos volt a felvétét, pedig aztán a folytatásban a Nácsori Brunnerrel Budapest felett mindenki szállhat Budapest szán című, de annak egy erős Piggy Boy felvétele jöjjön, én is kívánságra, Ali Bálint úr, Balúrnak sok szeretettel.

Haladom tovább természetesen, biztos úr kérések, kívánság jön a számít, hogy James Hype a Rudy J megoldásával szóljon, és az asszerű felvétel mindenféleképpen a Sydney Samsonos dologban döfezzel, ez kéne szépen így lett a szám. Hajnal, Miss Elm the Riverside!

Maradunk a remixeknél. Egész aki kedves hallgató Mildi kérdésére álljak rende. Problem Fernández masapját halljátok itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm Mildik, hogy itt vagy önök, és nem, hogy hallgat.

egy óra műsoridőben nyugodtan tessék kívánni, van még idő és hely is természetesen erre. Szabó István Pistolahoz kérésére játszanám. Bennel is a Depes volt közös felvétel, illetve bennel újra alkalmazott is éltem ez a Spelzen egy Jézus. Nagy köszönet, ezt szétabot kívánom mindenkinek, neked is kedves Szabó István, hogy jön a felvétel. Egy kicsit másképpen ez a Spelzen egy Jézus.

Na már is többének is van, két és kívánság van, Alkvasszin érkezik, Antoin Kámenemnek is házaskörül. De jók ezek az elégkérés, a gyerekek, köszönöm szépen, nyugodtan tessék kívánni egészen 14 óráig. Jön a dal, ez az I Wanna Give You.

Mindenkinek is kedveskedünk eldolgozásban, szól a felvételen, és siken is egy alapvetően felvétel a dongimap, egy kicsit Rock and Fritz 3-as megoldásban, a Super DJ-ben köszönjük szépen, szervusz, kedves anya, jó, hogy itt vagy, és jó, hogy kiért.

Stiska Headlights, nagyon a 20s on the medals, hát az 90-es vagy még jobb, egy kis visszaemlékelés, persze elektronikusabban szól a felvétel, Rolly úrnak is hívta volt és gyors munkaidő, elvégzést kívánok!

Krisztek a folytatás van! Ó, pedig a hamupipők és a társai vagyunk, kimondtam, Hostingtel, a Cinderellával, a régi szép idők emlékére, hát bizony 2014 már nem most

Örülök ennek egy abba felvétel. Egy picikét remixre, ez annyi van. Itt a hamamiából is belekeveredett egy két dolog. Úgyhogy Tui van már szól a felvétel, a Super Trooper. Természetesen az abbát halljátok. Oda visszatök jól kimondani, ez Pali.

Nedor a műsoridőből és Pistola úrnak volt itt egy kérdés a pont ide is illik. Most ilyen különlekezik ez a Spenter, ez Stanley és a Nemixben. A Sterbültől is megszokhattuk, ez a Jóvanda Nemix. Csak itt a Super DJ Rádióban, hát hogy ne szólhatna?

Insiders Bence nevű kedves hallgatom, még egy Don Diablo szeretne kérdeni. Kedves Insiders, jön a felvétel. Majdnem, hogy outsidingon, hogyha szabad fogalmazni, a dal adja magát, hiszen ez a Got the Love, és ez Don Diablo felvétele, csak itt a Super DJ Rádióban legyen ez az utolsó előtti.

az előadóban észrevettéket benne, hogy visszláttam megköszönni a kedves figyelmeteketnek, hogy velem tartottatok. Remélem, így lesz ez majd legközelebb is, nem tudom, mikor igyekszek majd jönni. Who is fancy van a goodbye-jal? Még egyszer köszi, hogy kértetek meg, hogy itt voltatok és hogy hallgattatok. Ez volt a Moriszkás nagyjából 4 órás műsor. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben. Sziasztok!

Listen! Do it with me! Woo.

0: sun bright.
1: The sun is shining to my heart, every moment in every way.
0: Music and the thing them are coming inside.
2: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is...

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Hát akkor kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek. Kések a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Ez itt a Super DJ. Szeptember 30-a. 7 óra múlt 4 perccel. Én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Úgy döntöttem, hogy egy kicsit leváltom az autó DJ-t. És szeretnélek titeket meginvitálni egy délutáni trance utazásra. Egészen 1997-től 2004-ig.

Természetesen van egy Viber számunk is, ami nem MLD-as. Ez pedig nem más, mint a 3670459995. Ha van kedvetek üzenni, vagy nekem irogatni, megtehetitek bátran. Szívesen várom az üziket. És csak annyit mondanék, hogy akkor mindenkinek jó szórakozást kívánok. Főleg az elektronikus zene rajongóinak.

És örömmel látom, hogy a szemfüles Super DJ Rádió hallgatók most már írnak a Viberen is. Hiszen sokak számára szerintem észrevehető, hogy az autó DJ le lett váltva. És igen, élő műsorban ismét.

ahogy Rumi Gyurink mondja. Hiszen ez az Így Szól Hello hírső műsor megint Boriska után De Király fel a BPM-mel. Szarvas jelen. Szia Gyurikám, sziasztok szarvasiak! És ami pedig a mi virtuális színpadunkat illeti, 11 óra, 11 perc elmúlt 7 óra. És itt volt velünk kezdetben Sinus X, vagy Rank One. És ez van nem más, mint Chick Hey, negyenesen 2000-ből. Az Autumn Tactics.

és a folytatásban pedig már nem más, mint az egyik kedvenc filmnek az egyik filmbetétje. A Need to Feel Loved és a Reflect 2004-ből. A film pedig nem más, az elektronikus zene rajongóinak az egyik, hát úgymond csúcs modellje. Nesze neked Pitong, érdemes megnézni.

és kedves szuperek, a folytatásba egy kis utazás vissza 2001-be. A formáció nem más, mint a Coast to Coast. A track címe pedig a Home. Egy igazi kedvenc, egy időtlen trance, ami ma is ugyanúgy szól, mint akkoriban.

közövedik szemem a Viberen. Üdvözölném Loves Károly Józsefunkat is, azaz Kareszunkat. Tiszteletem Kőszegi Gábor úr, micsoda kellemes meglepi. Szép estét és jó adást kívánunk. Szia Karesz, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy eme időben is. Valamint köszönteném Győri Zoltánunkat is, aki telefont ragadott és írt nekem a 3670459595-re. Mégpedig az, hogy szép estét és jó munkát is szerd este. Akik meg pihennek, azoknak meg jó pihenést. Kedves Zolikám, ámen! Ugyanezt gondolom én is. És örülök, hogy itt vagy.

Valamint üdvözölném Stefánunkat is egyenesen Skotlandiából, aki annyit ír Csumi Gabeszűd minden szuper hallgatónak. Ez minden csak nem éjjeli bagoly, főleg itt Skóciában. Szia Stefán! Ritka, de ilyen időben is fellelhető vagyok. Egy évben egyszer vagy kétszer. És persze örülök, hogy itt vagy.

És a folytatásban pedig nem más, mint egy klasszikus, késő 90-es évekbeli trendszám. Mondhatni azt, hogy trendsz himnusz. Az úriember pedig nem más, mint Ingo Kunzi. Művész nevén Ayla. Az Ayla. 1999.

Szemem ismét a Viberen. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Szuper DJ-s törzs hallgatunk, Kisa Isti és kedves családja is itt van velünk. Szép estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az Isa család jelen és örül neked. Szuper, hogy vagy és hogy újra hallatunk itt a Szuperen, egy igazi meglepi ez. Szia Istikém, örülök, hogy itt vagytok ti is.

És kedves szuperek, engedjétek meg, hogy visszarepítselek titeket 2000-be. A Lost Witness album az egyik trance klasszikusával, a Seven Colors-szal. Egy gyönyörű Angelic mixben. Egy igazi eufórikus dallam, ami azonnal visszarepít téged az ezerforduló trance aranykorába. Úgyhogy mindenkit annyit mondok, hogy mindenkinek, főleg a trance rajongóknak, hogy tekerjük fel a hangerőt.

folytatása pedig vissza 1999-be. Egy igazi trance klasszikus ismét, Kamaya Painters és az Endless Wave. Egy igazi lendületes és gyönyörűen dallamos, késő 90-es évekbeli trance. Köszönöm a Viberen, üdvözöl én Putyer Lajosunkat is. Hát mivel nincs a szuper rendelőben a doktor úr, akkor kénytelen vagyok hazamenni a korai járattal. Szép estét, Gábor úr, hadd zakatoljon a hú-hú. Szia Lajosom, örülök, hogy itt vagy.

2 óra 33-kor pedig engedjétek meg, hogy visszarepítselek titeket 2004-be. A formáció pedig nem más, mint a Blue Amazon. És ez a The Other Love. Egy igazi gyönyörű szelet a progresszív dance világából. Hangulatos dallamokkal. És persze az összetévezhetetlen 2000-es évek elejé hangzással.

Erre a trackre pedig annyit mondanék, hogy vissza a 2000-es évekbe ismét. A formáció pedig az Eight Force és a Join Me. Egy igazi ezredfordulós tenszláger. Ezek azok az igazi táncparketre termettek. És ha bárki emlékszik még a trance-nek az aranykorára, akkor az pontosan tudja, hogy hova viszi ez a szám. Emlékszem még, amikor kazettán játszottam.

Ebben a pillanatban pedig a virtuális színpadunkon 2002-ben járunk. És elhoztam hozzátok Space Lovers-től a Space Lover-t egy Tillman Ubermann remixben. Egy igazi lendületes, futurisztikus, tipikus 2000-es évek elejé klub hangulattal.

hétfőség 19 óra 45 perckor vissza 1999-be. Egy gyönyörű progresszív trance klasszikus. Lost Soul és az Every Time.

műsor ide előtt így 10 perccel. Visszamegyünk 1997-be, a korszak egyik meghatározó hangzásával, a BT-vel és a Fleming June-nal, aki remixelte pedig nem más, mint She Kane.

Bence-ben pedig a Viberen üdvözölném Habencius Ádámot is, aki azt kérdezi, szia, mi a véleményed a jövő évi Budapest parádéról? Először is üdvözöllek, Ádám!

És utolsó előtti számként visszarepülünk 1999-be, a korszak egyik meghatározó himnuszával, a Binary Finery-vel, az eredeti 1998-as verzióval, viszont ez 99-ben lett remixelve Casey által.

nincs, kedves Ábrahám. Kérdésedre a válasz. Én azt gondolom, hogy több mint 20 év után ideje tényleg, hogy visszatérjen az igazi utcabál feeling. Ott Budapesten az Andrásin. És hogy újra megtöltsék a kamionok az Andrási utcát. Nagyszerű magyar DJ-kkel. Az igazi régmúlttal.

És végül, de nem utolsó sorban, zárásként 2004-ből egy igazi Armin klasszikus, a Burn With Desire, igazi érzelmes szárnyaló, az igazi összetéveszedetlen 2000-es évek elejé trance energia, azok a pillanatok, amikor a kezek a levegőbe voltak. Én ezzel a trackkal szeretnék búcsúzni. Az elmúlt egy órában szerint nyomogam Kőszegig, amit hallottátok. Legközelebb velem pedig pénteken lehet találkozni majd itt az éterben. Este 10-től DJ Simon után. Melóban lévőknek kitartást. Akik pedig itt maradnak az autó DJ-vel, további jó szórakozást kívánok. Sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Super DJ Radio.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Radio.

Ben Simon and Mama.

0: Germany, 10 points.
1: Germany, 10 points.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! All right, your club has, here we go.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Ez még mindig a Super DJ-rend.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
5: Like I knew that I would know I'm gonna catch you.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást,

0: Sziasztok!
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Is this real? Is this real? What you feel? What you feel? Is this real? Is this real? What you feel? What you feel?